0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.